0: Doei.
1: En ze krijgen nog bonusmateriaal.
2: Márciusban
3: minden hétvége
2: fantasztikus zenei hétvége a Sláger Rádióban a Coop üzletlánc támogatásával. Ezen a hétvégén felgördül a függöny, vakítanak a reflektorok. A Sláger Rádió képzeletbeli filmvásznán megelevenednek minden idők legnagyobb filmjeinek legmeghittebb pillanatai. A legizgalmasabb pillanatok. Mert ez a hétvége fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
3: Kivásárolj jobban.
2: A játék egész hétvégén folytatódik a 10.000 forintos Coop vásárlási utalványokért a Slágeren.
3: Coop, önhöz a legközelebb.
2: Pinteken délután kezdődik a fantasztikus mozislágerek hétvégéje a Slágeren.
4: Bon van Wijn. Daar Leida, het zwaar verstaande. Daar Leida. Wij zetten door Leida. Eén keer piraat, altijd piraat. Nee, maar ja, het maakt niet, hè. Wie weet het, die risico, ja, die loop je. De wet is de wet. En dat mag je gewoon horen. Doe maar. Doe maar. Leida, oei.